0: Schwarzenegger. Ez rumorcsa. Jó, jó.
1: Jó, így is, hogy a webbuszolom, de nem, most olyan, hogy a nem is jelent a webbuszolom.